A kölcsfanzőzis csülbebikó. Törzölök ma, helás, hallt doch die Füzás.